0: bajok csesítsenek. Új csúki, lenem a karizsina a kicsi. Radio Dance Floor 1995. 1995.
1: Oh!